megjelenni, azt hogy az a hízó rádió, bejösszem a felébe, bár a kompozitán kettőnk én ezt a királyokat hére, hát évesen tesztünk dinnunk, tehát van az hatalmatosan dinn, hízó bérnöt, azt az,